0: azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

lehetett. Ha benőtt a fejed lágya, megköszönheted. Ésszel fel nem éred, pedig itt tényleg számít a méret. Nem túl nagy a múltad, de az utad felé már túl vagy. Éltem.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szívdobbanással? Egy a csend elfogy el, egy a víz hangnak felel, ahogy a gleccserjege beleroppan az óceánba. Egy szökik az égbe ebben, csillagfény ebben, egy pedig a lánggal lobban el, homály issza fel. Beledöbben a szív, de nem fél. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.

ez a dobbanás egy szó, a végső élettől búcsúzó, ebben az dobban, ahogyan a gyermek.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós bolcs,

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el. A műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett. Maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki jött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az egészségügyi világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt. Hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmi országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 ezer forint közvetett költséget jelent a társadalomban. Érintettenként Magyarországon. Ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a

0: csoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítmény romlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érinti, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekessége tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózai, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátor teknős találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátor teknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonöszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent, az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet. Ami egyébként a méretét illeti, az aligátor teknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátor teknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki hallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világűrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták, a lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Niña eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi, kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények aszerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompítani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely Föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét, űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris űreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát, az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. Kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében, az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kínjukban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

up the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát. Ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd dead to me, egy fesztipét feltöltelek. Én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
2: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvíz való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerülhető legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
1: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
3: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak. Napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Égisz Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
0: Sporthírek.
1: A körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató, felkészült a hűségre a Markusovszki kórház. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a vasvári egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes Körmenden. A Senior Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az Oktatási Miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás felnemvétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
0: Sporthírek.
1: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te,

0: Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
6: És most.
5: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
6: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerüljük legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
5: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
7: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
5: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Égisz Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a város és sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a bejelkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott, a nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
4: Sporthírek.
5: A körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
4: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterácán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterácáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. Felkészült a hűségre a Markusovszki kórház. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc együttes. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
4: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
3: Felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a vasvári egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes Körmenden. A Senior Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az Oktatási Miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a Magyar Honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
0: Sporthírek.
3: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
2: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvíz való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerülhető legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
1: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
3: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Égisz Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei.

0: Családi szörp. Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ézes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fő biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. Felkészült a hűségre a Markusovszki kórház. Virágládákat újított fel a Szenyor Néptánc együttes. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
6: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
5: Felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a Vasvári Egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Szenyor Néptánc Együttes Körmenden. A Szenyor Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat, Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben, augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
4: Sporthírek.
5: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap happartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a La Terrazzán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse La Terrazzáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen happarti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A Körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
4: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerülhető legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
3: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
5: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
3: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Aegis Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a bejelkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
0: Sporthírek.
3: A körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa, országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a buzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Szed átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég. Kifakult a sárga, a kék.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Csöbben bukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, és

0: Nem könny az arcomon. Csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog. Ha akarod, így legyen. Szó sincs haragról. Csak az ég, ami mennydörög. Ami menny. Most döntök magamról. Legalább végre felnövök.
1: Igazi magyar frissítő. Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Már

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. Felkészült a hűségre a Markusovszki kórház. Virágládákat újított fel a Szenyor Néptánc együttes. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, mert ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért rocsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a Vasvári Egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahang vizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Szenyor Néptánc Együttes Körmenden. A Szenyor Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás felnemvétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
0: Sporthírek.
1: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél fokozódhatnak a rosszul létek.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Útnak indult a hét első délutánjait a 99.8-on, a Város Rádiójában 2 perccel vagyunk, 1:45 után. Én Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5-ig leszek itt önökkel. Tartsanak velem, hiszen ma is jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, na meg sok-sok jó zenével szolgálok. Michael Patrick Kelly, Manuel Azaria, Beyoncé és Jay-Z után Bebe Rexha és Faithless legfrissebbjével megyünk tovább, forog a New Religion. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Továbbra is hosszabb menetidővel kell számolni a Szombathely irányába, illetve a Szombathelyről Körmendi irányába autózóknak a 86-os számú főúton, hiszen Szombathely Petőfi telepnél építési munkálatok lassítják a haladást. Itt jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben, aki teheti, érdemes alternatív útvonalként a Körmend-Jág-Szombathely másodrendű utat használni. Emellett több helyen dolgoznak a Magyar Közút szakemberei is, így például a Csákány-Doroszló Vasalja összekötő úton, a Nádas Csákány-Doroszló összekötő úton, a Felső-Maráci bekötő úton, valamint a Pankasz-Ivánc összekötő úton biztosan kell útszűkületre számítani útkarbantartási munkálatok miatt. Forgalomkorlátozás van érvényben a Püspök-Molnári-Vasszécseny összekötő úton, itt felpályás zárás mellett kaszálnak. Vasvár térségében pedig a Zalabér-Vasvár összekötő úton ugyancsak útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást, félpályás zárásra kell számítani mindkét irányba. Én ezeket a közlekedési infókat látom és hoztam most, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, akár ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, körültekintően vigyázzanak magukra is, persze egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Poznerös a Move On forgott a 99-80, és hát úgy néz ki, hogy a hőség továbbra sem enged a szorításból. Úgy tűnik, a következő napokban sem számíthatunk jelentős enyhülésre. Térségünkben ma akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, holnap pedig több helyen már 37 és 41 fok közti maximumokat mérhetünk. A napsütést csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék pedig továbbra sem valószínű. A 11 és 16 óra közti időszakban nagyon erős az UV-sugárzás, érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani és lehetőség szerint árnyékban tartózkodni. A kánikula az egészséges szervezetet is megviseli, ezért különösen figyeljünk az idősekre, az kisgyermekekre és a krónikus betegekre, de ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről sem, biztosítsunk számukra árnyékos pihenőhelyet, és gyakran cseréljük a friss ivóvizüket. És emellett a rendőrség is felhívja a figyelmet, hogy a nagy meleg bizony a közlekedés biztonságát is befolyásolja. A hőségben megnőhet a reakcióidő, romolhat a koncentráció, ezért mindenkit fokozott óvatosságra kérnek. Indulás előtt mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, hosszabb úton tartsanak rendszeres pihenőket, és a megszokottnál is nagyobb követési távolságot hagyjanak. A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is érdemes még körültekintőbben közlekedni, hiszen a tartós meleg könnyen csökkentheti az ő figyelmüket is. Tehát, ha tehetik, a legforróbb órákba halasszák későbbre az utazást vagy a szabadtéri programokat. És végül egy nagyon fontos figyelmeztetés, gyermekeket, házi állatot még néhány percre sem szabad a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Ha ilyet tapasztalunk, azonnal értesítsük a 112-es segélyhívót. Tehát vigyázzunk egymásra és magunkra is ebben a hőségben. Próbáljuk meg minél hűvösebben átvészelni ezt a trópusi időjárást.

0: Görmende FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna. Hol lehetsz, ha senki tudja.

az Éden szólt Beringer is sehol se előadásában az elmúlt percekben. Hamarosan pedig Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 2-kor. Én pedig jövök vissza majd a hírek után, is folytatjuk a délutánt. Nagyon messzire önök se menjenek a készülékektől. Whoa!

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
2: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerüljük legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
1: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
3: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Aegis Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

újabb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on. Én Tóth Cili vagyok, pontosan 4:30-ban, 5-ig leszek itt önökkel az éterben, és a folytatásban is szólnak. A jó zenék Alex Warren után, Eros Ramazzottival megyünk tovább, un emocion per sempre. Ez a siker szól 2003-ból, de hozom Verép Tomi Védőháló című újdonságet is. Jó rádiózás!

ismét egy közérdekű infóval megyünk tovább, ugyanis a mai és a holnapi nap változik a menetrend a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon. Szombathely és Körmend közt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek, így Körmend és Szentgotthárd között több érintett vonat is módosított menetrend szerint közlekedik. A vonatpótló buszok egy útlezárás miatt terelő útvonalon közlekednek, ezért Jákbalogunyon vasútállomás helyett a Jákbalogunyon vasútállomás bejárati út autóbusz megállóban állnak meg. A jó hír ugyanakkor, hogy a Szavária, a Mura és a Dráva Intercity vonatokat ez a vágányzár nem érinti, ezek a megszokott menetrend szerint közlekednek. Tehát, hogyha valaki még a mai délutánban, illetve holnap indul útnak vonattal, érdemes mindenképpen tájékozódni az aktuális menetrendről.

0: Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
6: És most.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád

Snoop Dogg és a Sweat forgott a 99-80. George Michael legendás koncertje hamarosan a Muzikba költözik. Érkezik ugyanis a George Michael The Faith Tour című koncertfilm, amely a popzene egyik legemlékezetesebb korszakát idézi fel. A film az énekes 1988-as világkörüli turnéjának párizsi állomásán készült felvételekből áll, amelyeket annak idején 14 kamerával 35 mm-es filmre rögzítettek. Az anyagot hosszú időre elveszettnek hitték, most azonban George Michael egykori alkotótársai újra életre keltették, hogy a rajongók eddig sosem látott felvételeken láthatják a mindössze 24 éves sztár pályafutásának egyik legfényesebb időszakát. A mozi bemutatóval egy időben érkezik a The Faith Tour koncertalbum is, amely 18 dalt tartalmaz, köztük korábban kiadatlan élő felvételeket a Wham korszakból és George Michael szóló éveiből egyaránt. A koncertfilm méltó tiszteg és egy korszakalkotó album előtt. Az 1987-ben megjelent Faith több mint 25 millió példányban kelt el világszerte, Grammy-díjat nyert az év albumaként, és 4 slágere is az amerikai slágerlisták élére került. A film így nem csak a rajongóknak, hanem minden popzene kedvelőnek igazi időutazást ígér. És hogyha már George Michael és az említett Faith, akkor ez a jó kis dal szól nálunk is, itt a 99-80 ráthangolva.

a Bóra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált ismét itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, viszont a mai délutánunkból van még hátra bő 2 óra, úgyhogy várom mindenképpen vissza önöket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. Felkészült a hűségre a Markusovszki kórház. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
6: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet ütjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
5: Felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a Vasvári Egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes Körmenden. A Senior Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az Oktatási Miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
4: Sporthírek.
5: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
4: Időjárás jelentés.
5: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
7: Ebben az órában is rád hangol.

sokadik jeges kávén túl folytatódik a délután itt a 99.82 perccel 4:04 után járunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Ebben a trópusi hőségben igyekszem a hűsítős lágereket hozni a folytatásban is, úgyhogy Láru után Mr. Bát és Hubiza, valamint tavalyi közösök a Keep It a Sighting érkezik, de itt lesz majd Wolf Kati is, aki az égben íródott szerelemről énekel majd nekünk. Jó rádiózást a folytatásban is!

Változik a Batthyány Örökség Központ nyitva tartása, augusztus 1-től visszavonásig a közönség kérésére hosszabb ügyfélfogadási idővel várják az érdeklődőket, tájékoztat a Körmendi Kulturális Központ a közösségi oldalán. A legfontosabb változás, hogy csütörtökönként már 17 óráig nyitva tart az intézmény, így a korábbinál több idő jut például a jegyvásárlásra is. Az új nyitvatartás első alkalommal augusztus 6-án csütörtökön lesz érvényben. Az aktuális nyitvatartás szerint hétfőn, valamint hétvégén zárva tart a Batthyány Örökség Központ, kedden és szerdán délelőtt 10 és délután 15:30 között, csütörtökön délelőtt 10-től 17 óráig, pénteken pedig 10 és 13 óra közt várják a látogatókat. Tehát változik a Batthyány Örökség Központ nyitvatartása, csütörtökönként 1 órával tovább várják a látogatókat.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára

0: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
1: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Még mindig a Körmendi Kulturális Központban járunk, ugyanis, ha már programok, Bagoly túra lesz Körmenden első alkalommal, mondhatni, a Várkertben, mégpedig augusztus 28-án pénteken. A Körmendi Kulturális Központ várja a csapatok jelentkezését, mégpedig minimum 5, maximum 10 fő lehet egy csapatban. A kultúra@körmend.hu e-mail címen, valamint a 0694 594 227-es telefonszámon lehet jelentkezni, illetve ezeken az elérhetőségeken lehet a Várkerti Bagoly túrával kapcsolatban bővebb információkat kérni. Mindemellett pedig, hogyha már programoknál tartunk, akkor ne feledkezzünk el arról, hogy ezen a héten a Kastély Színház bemutatja a Gogol a Revizor című vígjátéket, mégpedig pénteken és vasárnap, szombaton pedig a Kertmozi várja az érdeklődőket a Vuk és a Brazilok című filmek vetítésével. A Kast előadására, valamint a Kertmozira is, a jegyek pedig a Batthyány Örökség Központban válthatók.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Just letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Egy újabb óra végéhez közelítünk, mindjárt 4 óra a Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza majd a délutánunk utolsó órájával. Önök sem menjenek nagyon messzire, Ponani Masszív és a hétköznapi hősök, ez a jó kis dal pedig szól még nálunk, itt a 99.8-on, ráthangolva.

0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterázán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterazáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
4: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerülhető legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
3: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
5: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk meg, ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
3: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Égisz Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
0: Sporthírek.
3: A körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa, országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a buzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

indult a délutánunk utolsó órája, és itt a 99.82 perccel negyed öt után járunk. Én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Igyekszem még ezt az órát is feldobni hűsítős lágerekkel. Hannah Stacia után például Felix J. és Cascada legfrissebb közösével szól a Boy You Turn Me itt nálunk a 99.8-on. Jó rádiózást!

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.

este ismét jelentkezik a Körmendi Városi Televízió csatornáján a Körmendi Böngésző, ahol ezúttal a szerkesztőknek köszönhetően a rövid hírek közt hallhatnak arról, hogy utoljára misézett Körmenden nemrégiben Kis László plébános és Szántó Adrián káplán, de szó lesz majd a közelmúltban megrendezett gyermekhorgászversenyről, ami a Várkerti tónál volt, illetve arról is hallhatnak, hogy a Körmendi FC foci csapata hogy szerepelt a négy város hagyományos tornáján. A részletes tudósítások közt beszámolót láthatnak a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon tárlatnyitójáról, a Szenyor Néptánc Együttes nyári táncházáról, na meg visszaidézhetjük a Down-szindrómával élők nálunk rendezett világbajnokságának emlékezetes pillanatait. Ma este 6:30-tól tehát Körmendi Böngészői Máron 15. alkalommal a Körmendi Városi Televízió csatornáján.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád

Off My Mouth és a Finance Don't Lie szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. A 2024-ben világszerte óriási sikert arató Brad korszak után új fejezetet nyit pályafutásában Charlie XCX. A háromszoros Grammy-díjas brit énekesnő ugyanis megjelentette a 7. stúdióalbumát, amely a Music Fashion Film címet kapta. Az új 11 dalos lemezen ezúttal eltávolodik a jól ismert klub hangzástól, és bátran kísérletezik, az alternatív rockot torzított elektronikus elemekkel ötvözi, miközben megőrzi rá jellemző különleges előadásmódját és szókimondó dalszövegeit. Az album egy sötétebb, nyersebb és személyesebb zenei világot mutat be. A Music Fashion Film nem csak zeneileg, hanem vizuálisan is figyelemre méltó alkotás. Az album képi világát Aidan Zamiri fotóművész álmodta meg, a buriton pedig olyan ismert személyiségek szerepelnek, mint John Cale, Marc Jacobs vagy Martin Scorsese. Az új album egyértelműen jelzi, hogy az énekesnő nem szeret egy helyben maradni, a Brad korszak lezárult, helyét pedig egy még merészebb és kísérletezőbb zenei irány vette át. Hát kíváncsi vagyok, hogy a rajongók mit szólnak Charlie XCX legújabb albumához. Minden esetre nálunk a folytatásban még egy korábbi siker szól, ez nem más, mint a Boys, a jól ismert Brad korszakból, itt a 99.8-on.

A Lajos a The Way I Want It szólt a 99.8-on az elmúlt percekben, és szép lassan a végéhez is ért a mai délutánunk. Lakosi Gabi vált 5-kor a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. A folytatásban is szólnak a jó zenék, ha tehetik, maradjanak mindenképpen velünk. Holnap pedig délután 1 és 5 között várom önöket ugyanígy itt az éterben. További szép estét kívánok mindannyiuknak, kitartást ebben a hőségben, próbáljanak pihenni, hűsöljenek, holnap pedig várom önöket.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató, felkészült a hűségre a Markusovszky kórház. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc együttes, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgatóhelyettes.
2: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Felkészült a hőségre a Markusovszky kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszky kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a Vasvári Egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes Körmenden. A Senior Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat, Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadsághídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadsághíd néven átadták.
0: Sporthírek.
1: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmenden. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
2: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerüljük legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
1: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
3: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Aegis Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató, felkészült a hűségre a Markusovszky kórház. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt évek sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Felkészült a hőségre a Markusovszky kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a Szombathelyi Markusovszky kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a Vasvári Egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes Körmenden. A Senior Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
0: Sporthírek.
1: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. 99.8. Örmendi és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
2: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerül legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
1: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
3: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk meg, ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Aegis Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
0: Sporthírek.
1: A Körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató, felkészült a hűségre a Markusovszki kórház. Virágládákat újított fel a Szenyor Néptánc együttes, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgatóhelyettes.
2: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Felkészült a hőségre a Markusovszki kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszki kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a Vasvári Egészségházban, közölte Vasvárváros önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Szenyor Néptánc együttes Körmenden. A Szenyor Néptánc együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
0: Sporthírek.
1: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028. májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől. Ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos, ő a napvédelem fontosságáról beszél. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez jó rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.

Hőségriadó, frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Batthyány Örökség Központ. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is. We'll be right back.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a második fokozat és a harmadik fokozat között, a másodfokú riasztás. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag hőmérséklet a 25 Celsius fokot eléri. A harmadik fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlag hőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27 Celsius fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet. Ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, hogyha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Az, ami még nagyon fontos, a folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban.

0: Ma tehát elsősorban a fokozódó meleg a témát műsorunknak, a nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó vasvármegyei tiszti főorvos oszt meg önökkel jó tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűzönapon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérsékletemelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az agyhártya erei, és koponyaüri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők kiérkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös, szellős helyre visszük a beteget, amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni.

0: elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak tehát, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat. A magas hőmérséklet folyamányaképpen hűtőláncok megszakadására gondolok, akár a bevásárláskor, a beszerzett élelmiszereknek a gyors hűtésére, ami azért a vízparton is egy kritikus dolog, hogyha magunkkal viszünk dolgokat. Úgyhogy azért nem csak a napsugárzás és a meleg okozhat ilyenkor problémát. Hey!

a nitrogénoxidokból, szénhidrogénekből. A fotokémiai reakciók révén sajnos olyan anyagok képződnek, amik aztán szemlégúti irritációval járnak, illetve a nyári szmognak a jellemző összetevői. Állítólag 2050 körül helyreállhat az ózon réteg, mivel sikeres volt a freongázoknak a kitiltása a kozmetikumokból, egyéb eszközeinkből, de addig azért fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük, illetve az immunrendszerünket is gyengíti az eltúlzott UV-sugárzás, tehát akár fertőzést is könnyebben elkaphatunk ilyenkor. Hosszabb távon ugye egyrészt ugye a daganatok, aztán ugye a bőrnek a korai öregedése, a kollagén rostokat roncsolják, az ilyenkor képződő szabadgyökök, valamint a szemünket is károsítja, például a szürke hályok sokkal fiatalabb életkorban jelentkezhet, hogyha túl sok ultraibolya sugárzás éri a szemünket. Fontos azért, hogy napszemüveggel védjük, UV-szűrős és épp lencséjű napszemüveggel. Itt ugye arra hívnám fel a figyelmet, hogy a karcos lencséjű napszemüveg az nagyon veszélyes lehet. A sérült karcos részeken ugye bejut az ultraibolya sugárzás, ráadásul szóródik is ugye a keskeny résen áthatolva, és a sötétebb lencse miatt tágabb pupillán pedig könnyebben be is jut a szembe. Tehát egy karcos napszemüveg az még rosszabb is lehet, mintha föl se tennénk. Ez fontos.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos, ő a napvédelem fontosságáról beszél.
1: A naptejekkel kapcsolatban ugye az egy hatásos jó védelem, hogyha ilyennel védjük a bőrünket, amikor feltétlenül napon kell lenni, persze nyilván egy kis egészséges barna szín az nem árt, de azért ezzel is jobb, ha vigyázunk, hogy mennyi expozíciónak tesszük ki a bőrünket, időnként ugye ezeket újra kell kenni, és ezek sem biztos, hogy teljesen ártalmatlanok. Titánium dioxidot tartalmaznak jellemzően, nagyon elterjedt anyag, ez egy ilyen kis nagyon-nagyon apró szemcsés nano anyag, ami szép sejmes fehér felületet biztosít, festékekbe is belekeverik, például kozmetikumokba. Az vele a baj, hogy túl kicsi. Akadálytalanul átjut mindenen, átjut a sejtmembránokon, eljut a DNS-ünkig is. Még mindig tudományos viták témája, hogy ez vajon mennyire káros vagy nem káros, tehát jó dolog védeni a bőrünket naptejjel, de azért el sem szabad túlzásba vinni. Ha lehet, akkor előnyösebb mondjuk egy szellős, hosszú ruhával védekezni. Nyilván valamilyen mértékben kell használni naptejet. Tehát amikor kint vagyunk a strandon, egyszer-egyszer bekenjük őket, de eleve nem jó, hogyha túl sok időt kint töltenek, pláne ugye a déli órákban. Amikor a legjobban tűz a nap, akkor lehetőleg árnyékba játszanak a gyerekek. Vagy legyen rajtuk póló, sapka, hogyha a homokozóba mennek. Naptejet módjával használjuk. Ne vigyük túlzásba, hogy a szolárium azért más hullámhosszon dolgozik, mint a természetes napsugár. Döntően UVA fény sugároznak, van bennük egy kicsi UVB is, más mechanizmussal barnít ez, mint a természetes napsugár. Látszatra szép barna bőrünk lesz, viszont nem fog megvédeni minket a leégéstől. A káros hatások pedig épp úgy megvannak, mint az eltúlzott napsugárzásnál. Tehát azért módjával használjuk a szoláriumokat, hogyha szeplősödésre hajlamosak vagyunk, volt már valamilyen rossz indulatú bőrbetegségünk, illetve 16 éves kor alatt például egyáltalán nem javasolt. Jobb, hogyha évi két turnusnál többet nem szolizunk, és egy-egy turnus az maximum 10 alkalomból álljon, 3 napnál gyakrabban ne ismételjük. Tehát azért legyünk vele tisztában, hogy azért ez is egyfajta UV-sugárzás, aminek megvannak a káros hatásai, és az a barnaság a leégés ellen nem fog megvédeni minket.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: De ha már hőség, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője, a tűzgyújtási szabályokról beszél röviden, hisz mindenütt érvényben van a tűzgyújtási tilalom az országban.
3: Valószínűleg hosszú távra kell berendezkedni erre a tűzgyújtási tilalomra, már június 25-e óta ez fennáll, és hogy hát a tartós száraz időszak miatt ez valószínűleg így is fog maradni, ezért fontos pár nagyon egyszerű szabálynak az átismétlése, ilyen például az, hogy tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, és hogy a lakók honnan tudnak erről tájékozódni, hogy éppen van-e aktuális tűzgyújtási tilalom, azt megtehetik a www.erdőtűz.hu, vagy pedig a www.katasztrófavédelem.hu weboldalon, ahol egy térképen tudnak tájékozódni, hogy az ország mely részén van éppen érvényben tűzgyújtási tilalom. A szabadtéri tűzesetek nagy része sajnos emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Például kerti grillezés, bográcsozás az engedélyezett, viszont mindig legyen nálunk egy olyan tűzoltásra alkalmas kézi szárszám, amivel a lángokat könnyedén el tudjuk oltani. A tüzet nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni, hogyha pedig befejeztük a kerti sütésfőzést, akkor alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még az napokig képes parázslani, és egy pici szikra is ilyenkor a száraz aljnövényzetet könnyen lángra lobbanhatja. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, és szeles időben semmiképp se gyújtsunk tüzet, hogyha pedig tüzet észlelünk, akkor a 112-es segélyhívó számon tudunk erről bejelentést tenni.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most arról beszél, nyáron is valós veszélyt jelent a szénmonoxid.
1: Júniusban 5 alkalommal volt szükség a tűzoltói beavatkozásoknál szénmonoxidos eseményeknél, és hát ezért is hoztam egy olyan példát, ahol életet mentett egy szénmonoxid érzékelő, ugyanis nagyon sokan nem tudják, hogy nyáron is ugyanolyan veszélyeket rejt magába a szénmonoxid, mint akár télen. Ez egyébként egy celldömölki lakásban a Kossuth Lajos utcában történt, ide a jelzés idejében a fürdőszobában lévő nyílt égésterű vízmelegítő üzemelt éppen, amikor megszólalt a szénmonoxid érzékelő, a lakó pedig jó magatartást tanúsított, ugyanis kiment a levegőre és segítséget kért. A város önkormányzati tűzoltói érkeztek ki elsődlegesen, akik méréseket végeztek, és a mérőműszereik is kimutatták a szénmonoxid jelenlétét a lakás levegőjében, majd a tűzoltók a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit. Ezért is szeretnék itt pár fontos szabályt elmondani, hogy miért is veszélyes nyáron a szénmonoxid, ugyanis nagyon sokan a fűtési szezonhoz kötik, holott több háztartásban ugye egész évben üzemelnek a gázüzemű fali vízmelegítők, és kazánnal állítják elő a melegvizet, így ugye a szénmonoxid mérgezés veszélye az ilyenkor is fenyeget. Fontos mindig, hogy a klímát, páraelszívót vagy a beépített szagelszívó ventilátort szakember telepítse az ingatlanokba, hiszen ezeknek az együttes használata is befolyásolhatja a lakásnak a légáramlását. A nyári melegben lecsökken a kéménynek a húzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szénmonoxid a lakótérbe. A nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli környezet hőmérséklet különbségéből adódik egy nyomás különbség, ami befolyásolja a kéménynek a húzathatását. Minél magasabb kívül ugye a hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, és ami gyengíti a kéménynek a húzathatását. Visszaáramláshoz vezethet továbbá az is, hogyha karbantartatlan a gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök is, amelyek működésük közben megváltoztatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Ilyenek például a konyhai szagelszívók, a ventilátorok és a klímaberendezések is. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szénmonoxid mérgezéses eset az a fürdőszobában történik, ahogy történt ez a celldömölki káreseménynél is, ugyanis az ott üzemelő fűtőkészülék, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a mérgező gáz elsődleges forrásai, és hogy honnan tudjuk azt, hogy átfolyós rendszerű vízmelegítőnk van, vagy nyílt égésterű vízmelegítőnk, azt szoktuk mondani az embereknek, hogyha ők is szabad szemmel látják ezt a nyílt lángot, akkor ez egy ilyen készülék, ezért mindig azt mondjuk, hogy fontos nyáron is a folyamatos szellőztetés, akár ha csak résnyire is kicsit kinyitjuk az ablakot, az biztosítja azt, hogy folyamatos levegő utánpótlás legyen a lakásba, valamint felszoktuk hívni a figyelmet, hogy ezeket a fürdőszobában lévő szellőző rácsokat semmiképp ne tömítsék el, ugyanis az is hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott légtérben kevesebb levegő legyen, és aztán a szénmonoxid mérgezés veszélye fennálljon, valamint mindenkinek ajánljuk, hogy szerezzenek be egy szénmonoxid érzékelő készüléket, amely a baj esetén életet menthet.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki most a kémények ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
2: Ez egy nagyon fontos szabály, hogy nem kell megvárni a fűtési szezont. Hogyha valaki teheti, akkor inkább már a nyári hónapokban egyeztessen időpontot, ilyenkor azért nem olyan feszes a menetrend, könnyebben elérhetőek a kéményseprők. És pár jó tanács, hogyan tudunk kéményseprőt, kinek kell, és milyen sűrűn kell kéményseprőt hívnunk magunkhoz. Ugyanis ha jól működik az égéstermék elvezetőnk, akkor biztonságban tudhatjuk az otthonunkat és a családunkat is. Egyébként magánszemélyeknek a kéményseprés az ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez egy időpontot kell egyeztetni. Az időpont foglalás, az ellenőrzés és ha szükséges a tisztítás is ingyenes a magánszemélyeknek, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente, ahol pedig gázzalott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívni, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élők egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés, majd időpont foglalás felületen tudnak időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ha valaki jobban szeret telefonálni, akkor pedig a 18-as telefonszámot kell felhívni, és ott a telefonos menüben az 1-es, 9-es és ismét az 1-es számot kell megnyomni. Azokban a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepekként vannak bejegyezve, azaz egyéni vállalkozó is annak számít. Nem a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik ezeket az ingatlanokat. Ezek a házak kéményének ellenőrzését kéményseprő cégek végzik egy saját díjszabás szerint. Hogy hogyan tudjunk meggyőződni arról, hogy hozzánk ki tartozik, az pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon ki az ön kéményseprője menüpont alatt találják, itt megadják az irányítószámot, és utána ki lehet választani, hogy magánszemély vagy vállalkozás-e a kémény tulajdonos, illetve azt is, hogy a családi háze vagy társas háze a szóban forgó épület. Az oldal a vállalkozások számára felajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. Egyébként azt szoktuk még elmondani, hogy olyat választanak, aki szimpatikus, és ne dőljenek be a bírsággal fenyegetőző csalóknak, ugyanis vannak olyanok, akik becsöngetnek, és már előzetesen szeretnének kéményellenőrzést rendelni. Az ilyen csalásoknak ne dőljünk be, ezekre figyeljünk oda. Ha bárhol átalakították a kéményt, vagy felújították azt, vagy egy új fűtőeszközt kötöttek rá, ott csak akkor szabad használni a kéményt, hogyha egy kéményseprő a helyszínen egy műszaki vizsgálat során azt leellenőrzi, és azt egy megfelelő nyilatkozattal állítja is, hogy az rendben van. Ha ez nem történt meg, akkor a kéményt nem szabad használni, tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást meg kell rendelni a fent említett webes felület vagy telefonszám valamelyikén.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Elsőfokú vízkorlátozás Körmende. Házi kedvenceinket is megviseli a hűség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
0: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerül legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
2: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
3: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk meg, ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
2: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Aegis Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a bejelkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen.
1: Sporthírek.
2: A Körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárul.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. Felkészült a hűségre a Markusovszky kórház. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc együttes. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgatóhelyettes.
2: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet üntjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Felkészült a hőségre a Markusovszky kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszky kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a Vasvári Egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Senior Néptánc Együttes Körmenden. A Senior Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat, Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin-Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás felnemvétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták.
0: Sporthírek.
1: A Nemzetközi Okölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék pedig nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, délután 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: 99.8 Görmend FM.
1: Paloma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus

0: really mean that I want you happy where the north is with me.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Ossán. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagyfogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kerti locsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek vízkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os áram megtakarítás. A Media Markt KEDD délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Áll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
1: Időjárás jelentés.
2: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hőség a vízellátást, kíméljük a vízhálózatot a hőségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását, a kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen befektetős rendszer kialakításával jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözés.

0: filmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmendváros önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Kerüljük a tűzőnapot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, kerüljük a tűzőnapot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
1: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet, kezdetben fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
0: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
2: Augusztus 7-én, pénteken 19 órakor lesz Gogol Revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
0: Ajnövényzet égett a zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az ajnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal. A vármegyei katasztrófa védelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Másfél millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen. Ennek teljes bevételét három árván maradt ki.

Kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a Vasi Sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogy ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra, inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság holnapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egyhetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makkos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a Spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal. Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenye. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az országáram ellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható eltermelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

vannak. A tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje. Ezüst papírban édes jövő, csoda jó lenne, de...

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Ossan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagyfogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek vízkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelem